0: Juzi.
1: Ah, vezi Juzi?
0: He, vezi Juzi, visa ipoi, baachulu mottam loose ipoi, papa ki nenu saripoyanantu paaripoyadu.
1: Abbo, anta goppa visa? Zara maaku kuda chupichu.